kyere mu wo me nua naso awurade agye toɔ na ɛbɛgyina wɔte mɛte anyane na ɔno deɛ metio nnipa mɛtena se